στα πά σχελιέθη, α! Που ανέ! Λάου κακούσκο, δεν είναι ρίμπτια! Ωραία, τρέσκει η μπανάνη, α, που και σβέγαν έτσι, πάσε η ανανάς, ή ο τάκο. Dobro, idem ispoštovati na ostalo repovi od njih najskog. Tipa ovako stariji čovjek, može. E, ovo volim, to se zove vjernost, to je odanost, to je prisnost. Ispoštovat ću pa ne znam da bude. Osjećemo se dok ne čujemo i svoju pjesmu i onako rasturaš muzikom. Hvala, vjerno. Opravdam očekivanja 250%. Aj sad se i može, jel da? E, polako, ali sigurno vraća se cijena goriva, nije preskupo. Sa 3,5 na 1,2,70.